Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

A történészek szerint az ukrán települések Magyarországon a 17-18. Században alakultak ki. Főleg Magyarország déli részén. Ennek az oka a törökök pusztító hadjárata volt. A későbbi adatok szerint az 1830-as években Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21 ukrán falu volt. A nyugat-ukrajnából származóak a görög-katolikus vallást, míg a közép- vagy kelet-ukrajnából származóak az ortodox vallást gyakorolják.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Dévle Szarakháv Tuménromali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Független színház azért jött létre, hogy a roma történeteket ne sztereotípiákon keresztül, hanem hitelesen, saját hangjukon meséljék el az alkotók, mondja Balogh Rodrigó, a Független Színház alapítója. Az alkotó feladata, hogy segítsen átlátni a világ függönyén. Vallja Túró Zoltán festőművész, aki a képein egyetemes emberi érzelmeket és belső tapasztalatokat próbál megfogalmazni.

0: színház nem csak előadás, hanem közösség, identitás és lehetőség is lehet. Különösen azoknak a fiataloknak, akik ritkán látják viszont saját történeteiket a színpadon. Balogh Rodrigó, mint a Független Színház alapítója, több mint másfél évtizede dolgozik azon, hogy a roma közösségek hitelesen, saját hangjukon jelenjenek meg a magyar színházi életben. Rodrigó munkájában kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás, az utánpótlás nevelés és az identitás kérdése. Nagy István riportja következik.
1: Beszélgessünk egy picit a Fűsziről, a Független Színháznak mi a története?
2: 2004, akkor már 7 éve voltam a külszínházi struktúrába, engem Kaposvárról importáltak Budapestre, kezdetben a budapesti Kamaraszínházba, aztán később a Bárkába, és milyen érdekes, hogy jogutód nélkül minden így megszűnt, még a színi iskolám is. Na de nem ez érdekes, hanem az, hogy jártam színházban, nagyon sok előadást néztem, akkor még rengeteg külföldi előadás jött Magyarországra, és rengeteg ország színházi kultúrájából lehetett merítkezni, tanulni. Azóta persze ez egészen megváltozott, de nagyon gyakran néztem ugye magyar nyelvű előadásokat is, a magyar közszínházi struktúrában mik vannak, és akkor, amikor láttam egészen véletlenül roma tematikájú produkciókat, vagy ahol roma személyeket személyesítettek meg, jellemzően nem roma a munkatársak, akkor az esetek többségében szégyenkeztem. Tehát végtelenül sztereotíp módon ábrázolták a romákat, a roma közösségeket, és az a polgári értékrend, amit én gyerekkoromban hazulról hoztam, az, hogy tegyek valamit azért, hogy jobb legyen a holnap, az semmilyen szinten nem jelent meg. És akkor arra gondoltam, hogy a munkatársaim nem feltétlenül gonoszok, vagy rosszindulatúak, amikor ennyire sztereotíp módon ábrázolják az én közösségemet, hanem nincs ismeretük, nincs megfelelő ismeretük. Ugye máig egyébként ez van, éppen a napokban beszélgettem egy ismerősömmel, hogy szinte két narratíva létezik. Az egyik a kriminalizáció, a másik az áldozatiság. De ezzel mit kezdünk? Ezzel se a roma közösségek, se a többségi társadalom csoportjai nem tudnak semmit se kezdeni, ez nem visz előrébb. Na és akkor arra gondoltam, hogy szüksége lenne inputokra, hogy segítsünk nekik, hogy lehet úgy megjeleníteni romát a színpadon, hogy az sem tartalmában, sem formanyelvében ne sértsen roma embereket, roma közösségeket. Hogy aztán ez mennyire volt sikeres, és mennyire nem, azt nem tudom megmondani, egy biztos, ma Magyarországon, a közszínházi struktúrában még annyira sem jelennek meg roma személyek, mint amennyire abban az időszakban, még ha sztereotíp módon is volt ábrázolva, és akkor, amikor arról beszélek, hogy sztereotíp módon volt ábrázolva, akkor az úgy képzeljétek el, hogy szinte csak a kriminalizáció működött. Hogy ha csak a Katona József Színház Cigányok című előadását említsem, ami 2010-es ügy, ott is, amikor a cigány férfi kér egy szál cigarettát, megkapja a teljes dobozzal, kimarkol belőle egy jókorát, nem egyet, majd a másikat zsebre teszi. És akkor ez a szebb része, a kellemetlenebb része, amikor kiderül, hogy mondjuk a roma lány azért terhes, mert valójában az apukájától terhes, és akkor ott a roma lánynak a leendő férje még jól meg is erőszakolja az apukájának a koporsóján a lányt. Hát persze, hogy kinyílik a bicska az ember zsebébe, és fölteszi azt a kérdést, hogy bocsánat, de hogy ugyanazt a színház történetet tanultuk. Ugyanazt a magyar beszédtechnikát tanultuk, ugyanazt a magyar művészi beszédet tanultuk, és ennek ellenére te, aki a pályatársam vagy, képes vagy ilyen módon megjeleníteni engem vagy a közösségemet? Na mindegy, szóval, hogy kezdetben még a támogató attitűd volt jelen, hogy csináld, de tarts tiszteletben mások méltóságát. Később már szólni kellett, hogy na ezt ne csináld, vagy ne így csináld. Most meg már nem is lehet szólni, mert nem csinálja szinte senki. Tehát, hogy ennyit fejlődtünk az elmúlt 20 évben.
1: Tehát az volt az indítatás, hogy plusz információkat, más nézőpontot behozni ezzel kapcsolatban?
2: Hát ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy már akkor is működtek roma társulatok a 2000-es évek elején. Ugye Jónás úr csinálta a Cinkapanna Cigány Színházat, Nyári Oszi a Karavánt, már megjelent Miskolcon Szegedi Dezső által létrehozott Romano Teátró, akkor még élt Csemer Géza, a reneszánsz roma műhely vezetője, még működött a Maladipe, ők csak 2007-től, ha jól emlékszem, onnantól nem voltak nemzetiségi színház, de addig roma fókuszú előadásokat gyártottak, szóval, hogy volt a palettám, de nekem nem tetszett. Olyan értelemben nem tetszett, hogy amit mondtam az imént is, szerettem volna visszalátni önmagamat, az én kihívásaimat és az én értékeimet, de ez nem volt. Tehát, hogy ezt nem mutatták be. Helyette volt Ankonai Szerelmesek, bocsánat, kit érdekel az Ankonai Szerelmesek, az Arottóti Színházba való. És persze lehet ezzel próbálkozni, és tiszteletre méltó minden, nem tudom, roma színházi társulat, bármilyen jellegű törekvése, amit csinál, egyáltalán csinál bármit, ez szerintem tök fontos. Na de hol vagyok én abban? És akkor arra gondoltam, hogy szeretnék létrehozni olyan előadásokat, ami a mai élő emberekről szól, és a mai élő emberek kihívásait helyezi fókuszba. Na most ugye ez nem egy túl szerencsés felállás, hiszen bármilyen történelmi kort tekintünk, azok az alkotók, legyen az író, képzőművész, és még sorolhatnám, akik a jelenkor, nem tudom, problémáiról, stb. Készítenek bármilyen produktumot, hát nem túl sikeres emberek, maradjunk annyiba. És akkor most finoman fogalmaztam. De hogy ez a része engem semennyire sem érdekelt. Tehát, hogy én benne voltam a külszínházi struktúrában, én abban jól voltam, léteztem, és egyébként meg azt gondoltam, hogy van szabad időm, és akkor hadd csináljam már azt, amihez nekem kedvem van. És akkor így indult el 2004-ben az első produkció, amit még OTP kölcsönből finanszíroztam. Nincs ezzel semmi különös, az van, hogy én nem tudtam, hogy léteznek olyanok, hogy pályázatok például. Vállalkozóként dolgoztam egy csomó helyen, és azt gondoltam, hogy fel kell lendítenem a vállalkozásomat, és ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz hitelt kell felvegyek nemes egyszerűséggel. És ezt vissza kell fizetni, és lehetőség szerint termelni kell még pénzt, hogy aztán a következő produkcióba is bele tudjak vágni. És hát nagyon szépen, lassan, nagyon-nagyon alulról építkezve odáig jutottunk, hogy eltelt 15 év, és megvásároltuk ezt a Füszinek mondott helyet.
1: Ami egy pici kis játszóhely is egyben.
2: Na, mi játszóhely is egyben, de nyilvánvaló lesz egy időszak, amikor már ezt is ki fogjuk nőni, akkor majd egy nagyobbat vásárolunk. Őrülten szerencsés voltam minden munkatársammal kivétel nélkül, és az van, hogy most nagyon nehéz nekem bárkinek a nevét mondani, mert attól félek, hogy ha valakinek a nevét nem mondom, akkor szomorú lennék, hogyha... De mindegy, hogy azért valamit azért mégiscsak mondok, szóval Lábán Kati volt az RS9 színház igazgatója, aki nagyon bátorított igazából arra, hogy nyíljon ki az én horizontom, és ne csak színészként képzeljem el magam. Korábban Csiszár Imre, Timár Éva voltak azok, akik nagyon durván formálták az én színpadi létezésemet. Talán Csiszár Imre egy kicsivel többet tett belém időben, energiában, abból a szempontból, hogy mondjuk ő rendezőt látott belém. Tehát, hogy ő mondta is egyébként, hogy jó, persze el lehet itt bohóckodni, de azért egy ponton vegyél elő egy anyagot, és akkor kezdj el azon gyakorolni. Szóval Lábán Kati volt az, aki mondta először, hogy jöjjön drágám, csinálja. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon nagy bizalom egy színházigazgatótól, hogy azt mondja egy 21 néhány éves srácnak, hogy kezd el. Ezzel párhuzamosan nyilvánvaló mindent megadott, ami ehhez szükséges. Mármint olyan értelemben, hogy hely, meg nem tudom, infrastruktúra, meg egyebek. Szóval, hogy ezt soha nem fogom neki elfelejteni. Aztán jött, csatlakozott hozzánk egy közgazdássrác, úgy hívják, hogy Szelei Róbert, azóta ő már New Yorkban csinál egy táncstúdiót, meg különféle hollywoodi produkciókban dolgozik. Akkor még a kezdetekkor ott volt velünk Jász Berényi Gábor, színész kollégám, aki abban az évben, amikor megnyílt a Fűszín, nyitotta meg a Dantét. Szóval, hogy ez is milyen érdekes, hogy egyszerűen beleértünk abba, hogy legyen egy állandó helyünk, pont azért, mert felelősséget vállaltunk mások munkájáért, hogy az valahogy koncentráltabban, meg intenzívebben tudjon jelen lenni, és tervezhetőbbé váljonak a mindennapjaik. Most nem feltétlenül csak pályatársakról beszélek, meg kollégákról beszélek, hanem barátokról, és most idézőjelben rokonokról is. Tudni, az is van, hogy azért rólunk már nagyon jó ideje terjed az, hogy nem feltétlenül egy munkaközösség vagyunk, hanem inkább egy baromi nagy család, egy összetartó család. Nekem azért ez vágyam is volt. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy nagyon sokan valahogy itt találták meg azt a közösséget, ahol egyszer csak jobbra fordultak a dolgok. Tudni, az van, hogyha vagyunk 40-en, akkor a te problémád az már nem a tiéd egyedül, hanem még 39 másiké. Szóval, hogy én elve egy ilyen közösséget szerettem volna, és aztán itt is van. De hogy hozzáteszem, azért nem csak én vagyok ebben a buliban egyedül. Ehhez nagyon is kellettek munkatársak. Később aztán megjelentek a palettán fiatalok, akiknek a tehetséggondozásával kezdtünk el foglalkozni. Azt sejtettük, hogy problémás lesz színiiskolákba való betolása egy-egy fiatalnak. Nem szeretik felvenni őket sajnos. Tehát nem tudott Géza idejében még tehát ott változott a helyzet. Ott sokkal több roma származású fiatalt fölvettek, nem csak színész, rendező, mozgásrendező szakra. Aztán ez megint visszacsúszott valahogy. Amit mondjuk én személy szerint nagyon sajnálok, és ezért is őrülten fontos a Fűszínben az utánpótlás nevelés kérdése. Tehát ha mi ezzel leállnánk, akkor kimaradna egy generációs rés, amit nem engedhetünk meg. Máig egyébként képezzük a fiatalokat, és ezek a fiatalok aztán becsorognak a felnőtt előadásokba folyamatosan. Egyrészt, másrészt meg hát nyilván energiát is, és sok más egyebet pakolunk, hogy legyen olyan fórumuk, ahol komolyabban tanulhatják ezt a szakmát, és nem csak néhány foglalkozáson keresztül. Bár mondjuk a kezdeti időszakban 2010-ben álltunk rá tehetségoldásra, a kezdeti időszakban hetente 5 alkalommal dolgoztak a fiatalok, pontosabban tanultak a fiatalok 3 órában. Szóval ez hetente 15 óra színészmesterség azért, ami ragadt tapad. Tehát, hogy ezek a srácok, amikor színiskolába kerültek, akkor egy volt munkakultúrájuk, imádták őket, és szinte azonnal elkezdték őket játszatni, például Pesti Magyar Színi Iskola, aminek ugye a háttérintézménye a Magyar Színház. Pont azért, mert már annyi szakmai muníciójuk volt, hogy volt mit beletenni egy produkcióba. És a rendezők persze azonnal felfigyeltek rájuk. Ez egyébként máig így van. De azt is gondolom, hogy most azért nem mondok neveket, mert furcsa a mi szakmánk. Abban a pillanatban, hogy én azt mondtam, hogy ő az én növendékem, abban a pillanatban mi van akkor, hogyha az éppen kimondott nevű növendék kapcsán valaki más, egy másik rendező is ugyanezt gondolja magáról. Gondolja azt, hogy őé. Jó? Én ezzel elégedett vagyok, ő csak jöjjön ki úgy abban az iskolából, hogy profi szakember. Egyébként meg úgyis hozzánk kerül, tehát vissza fog csorogni.
1: Mi az, amit a Füszi adni tudott mindenféle értelemben?
2: És mondok egy példát, 2010-es évek, akkor még az RS9 színházban játszottunk, vagy szabadtereken. Például nagyon szerettük a Gellért hegyet. Hát az egy 3 kilométeres színpad, az csodálatos volt. És hát azért a nézőinket nem kiméltük, tehát be is járattuk vele úgy, ahogy kellett. De nyilván mindig egy ilyen falusi közösséget modelleztünk le ott a Gellért hegyen. Tudod, kicsit olyan, mint amikor indiánus dzsit játszol falun. Tehát, hogy valahogy ezt így nagyon sokan nem nőttük ki, tehát még benne rekedtünk ebbe az időszakunkba, ami szerintem nem baj feltétlenül, mert össze se lehet hasonlítani egy zárt kulturális térben, egy színház teremben, a Black Boxban készülő vagy bemutatott előadással, mondjuk egy Gellért-hegyi gasztrotúra színházat. Tehát, hogy a kettő nagyon-nagyon nem azonos. Egyébként én mindig szerettem a hibrid műfajokat a színházba, pont azért, mert tisztelem a Black Boxot, de már egy kicsit ki van tőle, mert hogy hát uncsi. Tehát, hogy azért olyan nagyon újat mutatni, mondjuk meg őszintén, hát most mit? Mindent megcsináltak már előtted. Na, de nincs lenézve műfaj, mert hogy szükség van rá, kell, és a nézők jegyet vesznek rá, ergo van létjogosultsága, de amire én őrültem, büszke vagyok, és most érek erre vissza, hogy a 2010-es években meg lehetett számolni egyetlen kezünkön, hogy hány roma néző volt a nézőtéren. Egészen máshogy alakult a Füszibe. Tehát most arra már masszívan 50%. Ami szerintem azt is jelenti, hogy a roma középosztály már költ kultúrára. Nálam ez a polgár. Tudod, a polgár tartja el a kultúrát. Te, amikor megvásárolsz nálunk egy jegyet, akkor a pénzed tényleg arra megy, hogy abból biztos, hogy lesz a következő produkció. Ez ennyire egyszerű.
1: Tehát ez mindenképpen eredmény.
2: Ez mindenképpen eredmény még az is, hogy, és még egyszer mondom, nem mondom a nevüket, de hogy több olyan srác került a pályára, akik máig aktívak, és máig beszélnek róluk. Van, akinek több díja van, mint nekem például, és ez is eredmény szerintem.
1: Viszont fűződik a Füszi nevéhez egy olyan kezdeményezés is, amit úgy neveztetek el, hogy a roma hősök.
2: Hát korábban már mondtam, hogy azok az előadások voltak nekem a mániáim, ahol a jelenkor kihívásai tudnak megjelenni. És ugye, mivel Magyarországon nem találtam ehhez partnereket, így muszáj volt egy kicsit kitekintenem. És 2015 volt az az év, amikor azt mondtam, hogy körbenézek Európába, és megnézem, hogy milyen roma színházi társulatok vannak, mely országokban. És akkor persze nyilván kezdetben még ilyen netes kapcsolatfelvétel történt, és hát Oroszországtól Írországig, tehát hogy tényleg minden országot körbejártam, és a még élő alkotókon keresztül kezdtem felgöngyölíteni a múltat. Ez egy 2 éves kutatómunka volt, azt gondolom, hogy őrülten nagy kaland volt az egész, mert hogy olyan alkotókkal találkoztam, akik ugyanúgy azt tartották fontosnak, mint én. Így akadtam rá például a bukaresti Giuvli pentársulatra, a Giuvli ugye romániul nőt, vagy asszonyt jelent, és a Giuvli Pen, ez egy, hát ezt Mihály Ladragan találta ki ezt a szót, de szerintem ez feministát jelent. Na mindegy, szóval egyébként meg így műfaját tekintve, meg ideológiáját, szellemiségét tekintve abszolút feminista típusú előadásokat hoznak létre. És akkor még hozzá hasonlóan megtaláltam például az íreket, a Michael Collins családot, akik mondjuk eléggé, ők azért a drámai nyelven beszélnek, és hogy az ír travelereket ért nagyon-nagyon súlyos traumákat próbálják feldolgozni. Az előadásokon keresztül a karavánokban utazó közösségekkel együtt. mondok egy példát, jellemzően lakókocsikkal mennek az egyik településről a másikra, de ez nem azért van, mert imádnak utazgatni, hanem azért van, mert ma itt elfogy a meló, és átmennek egy másik településre, ahol van meló. És vannak ilyen lakókocsi karavánok, ahol van áramellátás, vízellátás, és akkor kvázi ott megpihennek néhány napra, vagy egy időszakra, majd mennek tovább. És egy alkalommal például leégett egy ilyen lakókocsi karaván. Volt egy elektromos zárlat. Ennek az volt az oka, hogy a hatóságok egyáltalán nem foglalkoztak ezekkel a pihenőhelyekkel tulajdonképpen. Meghalt tizenvalahány család. És ebből készítettek egy előadást, amit aztán utána ezekben a lakókocsi karavánoknak mutattak meg, meg a családoknak mutattak meg. És kvázi elindult ezzel egy gyászfeldolgozás. Ezzel az előadásra. Egyébként a legtöbb előadásuk hasonló, gyászfeldolgozás tulajdonképpen. Kicsit olyan ez, mint így az archaikus közösségeknél, hogy körbeüljük a tüzet esténként, és akkor mesélünk egymásnak. Csak a mese nem egy irányú, hanem a tábortűz körül élők mindegyike hozzátesz valamit ahhoz a történethez. És Michael ilyen típusú előadásokat csinál a családjával. Egyébként nyilvánvalóan egy profi szakember, mert 40 más ear traveler szervezetet tömörít még ezen kívül. Na, ők például kitiltották a nem roma kutatókat a köreikből. Mert amikor például probléma meghatározás volt Írországban, hogy mikkel néznek szembe a ear traveler közösségek, akkor ugye az volt, hogy hát azért nem laknak házban, mert ez az életmódjuk, és ez a kultúrájuk. Hát bocsánat, ez nem igaz, ez egy butaság. Nem azért nem laknak házban, mert az kultúrájuk, hanem azért, mert nincs házuk. Tehát nem tudnak letelepedni, miről beszélünk. De ez most éppenséggel nem tudom, hogy erény vagy nem erény. Minden esetre ők azt mondták, hogy ha készül bármilyen kutatás, azt mi végezzük el. Nem a többségi fehér társadalom. Köszönjük szépen. Ezzel nincs mit kezdeni. Senkinek nincs mit vele kezdeni, mert ugye a többségi társadalom azt mondja, hogy hát miért nincs házuk? Hát telepedjenek le. Jó, ők meg azt mondják, hogy oké, de kihez pontosan? Ugye volt egy időszak Magyarországon, amikor őrülten divatos volt az integráció. Rengeteg pénzt pakoltunk társadalmi integrációs programokba, elfogadó programokba, IQUAL projekt, meg minden, te is más vagy, te sem vagy más. Blá. És ez csodálatos volt, de hogy fél munkát végeztünk, vagy még annyit se. Tehát arra már nem volt magyarázatunk, hogy miért fogadjuk el a másikat. Fogadd el, jó, oké, de miért? Nem tudom. Viszont a társadalmi integráció mellé nem helyeztünk gazdaságit. Hát bocs, ha nincs valakinek munkája, akkor extremitásokra kényszerül. Legyen az bármi, tök mindegy. Tehát nem stimmel a többségi társadalommal, soha nem fog stimmelni. Nem is tudtuk, hogy hogy kell ezt. Szerintem máig nem tudjuk. Fogalmunk nincs arra, hogy hogy kell ezt csinálni. Az integráció kapcsán azért bennem fölmerült a kérdés, hogy jó, de hova is integrálódjam? Már elnézést. Mi van munka? Van szociális háló? Van olyan közösség, amiben lehet integrálódni? Hát nekem nem mondjátok, hogy van, mert nincs. Szóval, hogy ezek a típusú problémák érdekeltek engem, ezek a diszonanciák érdekeltek engem eltérő társadalmakban, és megtaláltam. És akkor most arra továbbra is 15 ország roma színházi társulatával dolgozunk együtt, zömmel EU-s forrásokból, szerencsére az EU az együttműködésekre épül, és hát mi aztán együttműködünk egymással. És ennek az együttműködésnek hát rengeteg gyümölcse volt már, de az egyik nagyon nagy gyümölcse az az idei 8. Roma Hősök Fesztivál. Szerintem a Roma Hősök Fesztivál azért érdekes és azért izgalmas, mert teljesen mindegy, hogy megvalósítói oldallal találkozol, az biztos, hogy mosoly és derű fogad, és végtelenül nagy lazaság és könnyedség. Tényleg, amint beléptél a színházba. És van még egy másik, hogy a nézők is pont ebből adódóan ilyenek. Tehát mosolyognak, derűsek, és köszönjük szépen, jól vannak. Tehát az van, Pisti, hogy egy ilyen társadalomban

0: A művészet nem mindig válaszokat ad, néha inkább segít más szemmel nézni a világra. Túró Zoltán alkotásaiban az emberi érzések, belső rezdülések és személyes tapasztalatok jelennek meg úgy, hogy azok bárki számára ismerősek lehessenek. Festészetéről úgy gondolkodik, mint egyfajta közvetítő nyelvről. Az alkotó feladata, hogy a látható világ mögé is betekintést adjon.
1: Mesélj egy kicsit, kérlek, hogyan kezdődött a művészi pályafutásod, mikor találkoztál először a festészettel?
2: Hát igazából mindenki gyerekkorában találkozik a vizualitással, mert szeret rajzolni óvodában is, mert ugye a színes ceruzák veszik körül, és ugye az óvodapedagógusok is szívesen adnak kezükbe, ugye a kreativitás fejleszti a gyerekeknél a rajzolás, és én már akkor szerettem magam ezzel elfoglalni.
1: Egyértelmű volt számodra, hogy festőművész leszel, vagy gondolkodtál más irányzatokon, más pályákon is?
2: A tanáraim bátorítására, meg én is nagyon erős elgondolásból gondoltam már általános iskolában, naívan még illusztrátornak készültem, könyvillusztrátornak, iskolai olvasmányokhoz szívesen illusztráltam olvasónapló formájában, akkor még ez így volt, gyerekkori vágy volt, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni.
1: A családodban voltak művészek, vagy ez a te belső késztetésed volt, hogy te ezzel foglalkozzál?
2: Képzelhetően nem foglalkozott senki, mert hát ugye ez egy gyerekcipőben járt igazából, mint roma művészet. Felszabadító hatása volt Péri Tamásnak, akit meg kellene említenem, mint szeretett mesteremet, és Szent András István mellette. Előbb ismertem meg Szent András Istvánt, Kossuth Díjas festőművész, egy fiatalkori barátság, mint egy bátyú, úgy néztem fel rá, ugye akkor már egy elismert művész volt. Ugye kerestem állandóan a találkozási pontokat, hogy hol tudnék vele találkozni, és ugye akkoriban volt ez a roma filmeket bemutató sorozat a Művész Moziba, amit a Románoker, az akkori Románoker szervezésében volt, és akkor elég gyakran mentem oda, és akkor ott tudtam vele találkozni, utána voltak ilyen beszélgetések. Ugye előtte egy roma gyerektáborban ismertem meg őt, meghívott vendég volt, lejött és rajzolt köztünk, meg beszélgetett velünk, és hát akkor is ugye hatással volt rám az ő erős személyisége. Igazából ők voltak az elődök, akikre felnéztem, és máig felnézek. De hát a művészetben rengeteg példát mondhatnék az egyetemes művészetben, akiknek példaképemnek, meg mesterémnek tekintek, bár nem ismertem őket, ugye. Jelenleg most Szunyogi András nagy mesterhez járok szabadiskolájába, ahol alakrajz tanulmányokkal foglalkozunk.
1: Ha már említetted Péri Tamást és Szent András Istvánt, mint mestereidet, példaképeidet, mit tanultál tőlük? Nagyon erősen érződik az ő hatásuk az alkotásaidon. Mi az, amit ők át tudtak adni neked?
2: Igen, a figuralizmus eleve az a szemléletmód, az az ábrázolásmód, a figuralizmus, az valahol rokon. Szerettem azokat a dolgokat beolvasztani, ugye ez náluk is így volt, hogy Szent András Istvánra hatott Péri Tamás, és fordítva, tehát ugyanúgy a reneszánsz itáli nagymesterek hatottak egymásra. Sokszor nehéz is volt megkülönböztetni egy-két ilyen iskolát, hogy melyik mester festette, melyiknek a hatására festette, mert ez divat volt, hogy sok témát feldolgoztak, mindegyik ugye beleillesztette a saját maga stílusát. Valahol mindegyik hatással volt egymásra, de mindegyik más volt. De hát ez benne a szép. Az itáli mestereket meg lehet ismerni. Tehát vannak stílusjegyek az iskolák, és térnék rá a Péli iskolára, ami ugye azt jelenti, amikor ezt mondjuk, hogy Péli iskola, akkor egy mesteriskolát vallunk magunkénak, ami közel áll hozzá. Ugye ez is tükröződik a művészek, a képzőszeknek munkájában is, hogy kicsit erőteljesebben szemléljük a dolgokat.
1: Milyen témákat jelenítesz meg az alkotásaidon, mennyire van rád hatással a cigány identitásod?
2: Hát annyiban van igazából elég erős hatással rám, hogy ugye megpróbálok azokat a figurákat megtalálni, amik a zsidó-keresztény kultúrában ugye rokon a romákkal, ugye a vándorlások, kiszolgáltatott élet, a harcok, ugye az mind benne van a képeimben, az Dávid sorozat, Don Quixote, igazából mindig a marginalitásból kifolyólag a rokon szálak, érzelmi szálak fűződnek hozzájuk. Amik ugye a roma népességbe is rokon, tehát mindig valahol kiszorítva vagyunk valahol a város szélén vagy falu szélén, és így jelenik meg az én munkáimban is.
1: Milyen technikákat, illetve milyen anyagokat használsz az alkotás során?
2: Nagyon szeretem az olajfestésnek a technikai módszerét. Sokszor több rétegben hordom fel a festéket farosra vagy a vászonra, de gyakran én sem tudom, hogy mi lesz abból, amit elkezdtem, lehet, hogy teljesen más lesz. Hónapokig jár a fejembe egy téma, hónapokig érdelődik a fejemben. Tamás mindig azt mondta, hogy nagyon erősen kell belőle látni, hogy mit akarok ábrázolni. Nagyon erős belső látás kell ahhoz, hogy amikor már leüljön, akkor tudja, hogy mit akar csinálni.
1: hogy zajlik nálad konkrétan az alkotás folyamata?
2: Félig meddig ez tudatos, amikor egy téma beugrik, az ugye ez az ihletettség. Megtetszik valami, vagy olvasmányom hatására, vagy egy film hatására, vagy nagyon szeretem a Bibliát, neten szoktam hallgatni festés közben, és ezt hagyom magamba, figurákat is elképzelem magamba, hogy az én ízlésemre formálva, én látásmódomra formálva, kicsit a művész, mintha egy függönyön átlátná a valóságot.
1: Mit szeretnél átadni a képeiden keresztül a közönségnek? A te belső világodat, vagy van egy társadalmi üzenet is esetleg, amit közvetíteni szeretnél tudatosan?
2: Igen, tudatosan próbálok ugye figyelmeztetni arra, hogy az emberi szépség itt van köztünk. Tehát a művészetnek az a célja, hogy feltárja azokat a dolgokat, ami az emberi létünknek a lényege. Szent András István mondta, a sírás, a nevetés, minden embernél egyetemes. Az öröm, a bánat, ez ösztönszerűen így van. És igazából e köré próbálom ezeket az ábrázolásmódot kialakítani, hogy ez mindenki számára érthető legyen. És ez úgy gondolom, hogy ez egyetemes.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára.
3: Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi-s fata Lutița. Astăzi, povestea vița auză, numai puneți urece.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Magurán túli régió Szlovákia legkisebb turistavidéke. Régebben a Magas Tátrával együtt Szepes vármegyéhez tartozott. A mai napig Lőcsétől a lengyel határig húzódó területet Felső Szepességnek nevezik. A szepesi Magura gerince mögött elszigetelt táj rendkívül vonzó. Nagyon sok látogatót babonázott meg természeti szépségeinek, rendkívüli gazdagságával, egyedi népi építészeti stílusával és gorál népességének élő szokásaival. A természet szépsége és a helyi gorál lakosság jó szívűsége és vendégszeretete a vidéket a nyugalom és a pihenés oázisává varázsolják. A Magurán túli terület szimbóluma a vad és festői Pienyini hegység. Valójában nem nagyon kiterjedt, de a 35 kilométeres hosszával Közép-Európa legszebb és legértékesebb területeihez tartozik. Ma ennek a csodálatos vidéknek a népzenei világával ismerkedhetünk meg.

Pime, lopi, pime, igyunk, fiúk, igyunk, énekelte a szlovákiai Fliszok népi együttes. A mai műsorban a Magurán túli vidék népzenéjét mutatjuk be, a Guroljuk Guroljuk című lemezről válogatunk.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A Maguren túli folklór ünnepségek a pienyini vidék népdalait, táncait, játékait és szokásait mutatja be. A fesztivál 1976 óta hagyományosan június közepén a Dunajec folyó partján a Cserveni Klástor, Vörös Kolostor település szabadtéri színpadán kerül megrendezésre. A hazai szereplőkön kívül a leggyakoribb külföldi vendégek, a lengyel táncosok, énekesek és azok a muzsikusok, akik a szlovák gorálokkal kulturális és nyelvi rokonságban állnak. A rendezvény sikerét nagyban befolyásolja az a tény is, hogy a jellegzetes vidék nagy turisztikai látványossággal bír, és a tutajosok a látogatókat a Dunajec folyó habos hullámai közé is elviszik. Most következzék a Sladopola Dzsivcina, Kiment a lány a mezőre, majd az Idzseguról, azaz Megy a Gorál című népdal.

0: rózsim.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben a Magurántúli régió népdalkincsébe kaptunk betekintést, a Friszok népi együttes Guroljuk Guroljuk című lemezéről válogattunk. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva szerdán jelentkezünk újra. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: som prorok ani bard, hrám som, čo zložil Leonard a slepé.
1: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
2: Ma 2026. június 9-e, kedd van!
3: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét. Közélet.
2: Devre szarakhavtu méromale, noroksi szanatácsi buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Egy falu, amely hisz önmagában. Tarna Zsadány története, ahol Botos Péter Adrián polgármester számára a közösségépítés a legfontosabb küldetés. Aki a gyerekházba belép, az egy életre szóló élményt kap. Meséli Pusztainé Bártfai Edit, a Józsefvárosi Biztos Kezdett Gyerekház vezetője. Itt minden generáció megtalálja a számítását, mondja Botos Péter Adrián, Tarna Zsadány roma származású polgármestere, aki 2024 óta vezeti a községet. A most következő beszélgetés a kitartáson, a lokálpatriotizmuson és a közös értékteremtés folyamatán keresztül ad képet egy kis település életéről, ahol a közösség jövője az egyéni felelősségvállaláson és az összefogáson alapul. Botos Péter Adrián polgármestert és Csík Ferenc írót hallhatják. Horváth Éva riportja következik.
3: Mindig is szerettem volna a közösségért tenni. Gyakorlatilag ezelőtt civil szervezetekkel dolgoztam, és azt gondoltam, hogy egy szinten föntebb lépek, és szeretnék polgármesterként is maradandót alkotni a település számára. Az én generációmnak van itt az ideje véleményem szerint a változást elhozni Tarna Zsadányra, és amikor indultam választáskor, a csapatomat is meghatározó tényezőként úgy állítottam össze, hogy ez a generáció legyen, ami az én generációm, mert azt gondolom, hogy mi tudunk alkotni jelen pillanatban a Tarna Zsadányon azzal, hogy a települést fejlesztjük, építjük és szépítjük. A település szerkezetét megnézem, akkor egy centrális helyen vagyunk, könnyen megközelíthető akár Budapest is, gyakorlatilag Miskolc is másik irányba, de hogyha a közösséget nézzük, akkor Tarna Zsadány hírneve mindig egy nagyon jó közösségnek mondható. Végül is itt minden generáció megtalálja a saját számítását. Településen a dolgozók az két része osztanám, van ugye a közmunkaprogram gyakorlatilag, ott 62 ember van, és van a helyi cég, ahol megint azt tudom mondani, hogy kb. Egy ilyen 30%-os foglalkoztatottság van a helyi lakosokat tekintve.
4: Milyen számú roma közösség él itt?
3: 1300 fős a település összlakosság, és mondhatom, hogy 90%-ban romák laknak.

0: Sziasztok, gyerekek!
1: Sziasztok!
2: Polgármester úr elhozott minket a helyi óvodába.
1: Így van, 82 kisdiák van az oviban. Nagyon büszke vagyok rá, mert a többségi társadalom és a kisebbség együtt dolgozik, és hála Istennek egy nagyon jó családias légkörbe találhatjuk magunkat.
2: Milyen háttérből jönnek ide?
1: Többségében a település az halmozott a hátrányos helyzetű. A családok megélhetése nagy mértékben függ az önkormányzattól, mivel nagyon sokan sajnos közmunkaprogramon dolgoznak, de nagyon jó jelek vannak arra, hogy a valós munkavilágában is törnek ki a szülők, és próbálnak többen elhelyezkedni. Itt nem érzékelhető az óvodában, én azt gondolom, köszönhetőleg a kollégáknak az, hogy a gyermekek különböző életszínvonalból lennének, mert mi megpróbáljuk gyakorlatilag megadni mindenkinek ugyanazt a lehetőséget a rendszerben.
2: Gondolom, hogy helyi emberek vannak a konyhán.
1: Teljes mértékben büszke vagyok rá, igen. Abszolút kiveszik a részüket gyakorlatilag a konyhán. A szakácsunk az roma származású, büszkén mondom, képezi magát folyamatosan. A konyhai kisegítők roma származásúak, úgyhogy hála Istennek, igen, abszolút jól működik a konyhánk is.
2: Látom, a kisfiad is ide jár az óvodába.
1: Igen, igen, abszolút, és büszkén mondhatom, hogy generációkat meghatároz az óvoda, mert még az én édesapám is ide járt.
2: Milyen szolgáltatások érhetőek el itt a településen?
1: Nagyon büszke vagyok arra, hogy számtalan olyan újítás, olyan szolgáltatást tudott a településen újra gyakorlatilag felszínre kerülni, mint például egy bankautomata, ami nagyon sok olyan település lakos érdekét kiszolgál, akinek nincsen autója például, vagy már idősebb a településen föl tudja venni a pénzét, vagy akár mondhatom a postaszolgáltatást, amit sikerült visszaállítani. Polgármesterként egyébként az első dolog volt, amit visszaállítottam. Itt is ugye az idősebbekre gondolva, nagycsaládosokra, vagy akinek nincs autója.
2: Milyen újításokat vezettél még be a polgármesterséged alatt?
1: A település arculatában egyébként vannak olyan újítások, amelyek például régi közparkoknak a visszaállítása, ami most a Start közmunkaprogramban fog megvalósulni, vagy akár mondhatom azt, hogy olyan közösségi terek helyreállítása, mint például a teleház, egy labdarúgó pálya van, egy műfüves pálya, ott is a közösség érdekét próbálom szolgálni, közösséget összekovácsolni, vagy akár a védőnői szolgálat felújítása gyakorlatilag, az is a közösség érdekét, ott az édesanyákat próbálom megszólítani. Próbálom a civil szervezeteket gyakorlatilag támogatni.
2: Gondolom, hogy az nagyban segíti a munkádat, hogy ismered a helyi embereket.
1: Igen, egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy 100%-ban a képviselőtestület, és én is, mint polgármester, több generációkra visszamenőleg a településen élünk, és ez nagyban természetes. Azt gondolom, hogy egy ilyen településvezetőnek, aki a saját településén próbál dolgozni és tenni érte, annak nagyon nagy előnye, ha itt lakik, így van. Elhoztalak benneteket most egy helyi vállalkozóhoz. Mielőtt még polgármester lettem, programomul tűztem ki azt, hogy helyi vállalkozókat fogunk támogatni.
2: Ezt miért tartottad fontosnak?
1: Azért, mert ez a településen élők színvonalát is tudja emelni, valamint a település megítélését is, hogyha több helyi vállalkozó van, a családok életminőségét is tudja javítani. Én azt szeretném a jövőben, hogy egyre több helyi vállalkozó legyen, és ne csak mondjuk az élelmiszeriparban, legyenek akár olyan büfésautók, legyenek akár olyan cukrászdák, vagy legyenek olyan kocsmahelyiségek, ahol a közösség össze tud kovácsolódni, és a mindennapokban tudnak találkozni. Ugye itt vannak olyan emberek, akik eljárnak dolgozni például Budapestre, és nagyon fontos nekik az, hogy itt helyben tudjanak akár reggelit maguknak vásárolni, 5 órától mondjuk nyitva vannak, 5 órakor már mennek a lakosok, aztán, hogyha a nyári időszakot nézzük, akkor egy kitolt időszakban, egy 7-8 órás időszakban gyakorlatilag itt tudnak helyben vásárolni.
2: Piac van itt? Van.
1: Igen. Járnak ide más településekről egyébként portékákat árusítani, vannak, akik ruhákat árusítanak, vannak, akik édességeket árusítanak. Szomszédban lévő településen mezőgazdászok, akik megtermelik gyakorlatilag a zöldségeket, lejönnek és árusítják a településen. Egyébként valahol ez a bolt azt a célt is szolgálja, hogy ezeket egy helyen meg tudják kapni, és helyben a tőkét tudják forgatni. Amit itt megtermelnek gyakorlatilag a mezőgazdászok, azok itt esetleg fölvásárolják lorettáik, és akkor itt tudják krumpli, gyakorlatilag zöldség, vagy gyümölcsök, szezonális gyümölcsök. Én sarkalom őket arra, hogy a helyi termelőktől vegyék meg ezeket az árukat mindenféleképpen.

0: Mesélj egy kicsit a családodról.
1: Hatan vagyunk testvérek gyakorlatilag, három féltestvér és három édestestvér. Édesapám az nekem egy meghatározó példakép. Szinte belőle merítem a mindennapi erőt néha. Együtt dolgozom vele az önkormányzatnál, ő a legidősebb dolgozó az önkormányzatnál. Ő most jelen pillanatban raktárosként dolgozik az önkormányzatnál, de ami nagyon fontos, az a tudat, hogy ez a település a miénk, az onnan is fakad, hogy ő írta meg Tanazsadány történetét. Tehát ő abszolút generációkra meghatározó tényező a településen. Mindenkivel a legfiatalabban le tud ülni, a legidősebb korosztályig, és mindig megtalálja a közös hangot. Én ezt a szemléletet próbálom továbbvinni, és ezt a szemléletet próbálom a gyermekemnek is továbbadni, és a családomat abszolút ezt határozza meg.
2: Tanazsadányon születtem egy kis vályogunyhóba. Nagy volt akkor az összetartás a roma társadalomban, még akkorában, amikor születtem, 57-ben születtem. Cigány telepen nőttem fel, ott éltem a legénykori életemet le. Akkorában nem volt munkája a cigány embereket, tapasztani jártak, vályokot verni, meg zenészek voltak. Sok zenész volt Zsadányon, most sajnos kihaltak a zenészek. Már talán nincs is egy se. Híres zenészek voltak, jó zenészek voltak. Temetéseken, lakzikban, keresztelőkben, kocsmákban jártak. Nagyon ment akkor az élet, de a szegénység összetartotta a cigányságot.
0: És ön mivel foglalkozott, Feri bácsi?
2: Amikor kijártam az iskolát, a vasbetonszerelő volt a bátyám, abból jártam, utána lakatos heggesztőként kitanultam a szakmát, és verseket írok. Gyerekkorom óta verseket írok, több verses kötetem megjelent, nyertem egy európai díjat is.
0: De ha jól tudom, akkor nem csak verseket ír, nem, hanem Tarnazsadány történetét is. Igen, elkezdték megírni Botos József úrral.
2: Igen, a Botos József az a Tarnazsadány történetét, és kutattunk nagyon sokat, több mint 15 éve, vagy 20 is van talán. Írtunk Tarnazsadányon a halottak könyvéből, ki milyen betegségbe halt meg, ki temettette pap, milyen származás, honnan származunk. Akkor írtunk az iskolába, aki legelőtt roma betette a lábát az iskolába, ott megvan, mikor született, szüleit hogy hívják. Tehát írtunk ezeket, nagyon sokat dolgoztunk Tarnazsadány történetén.
0: Miért tartották ezt fontosnak, hogy megírják?
2: Azért tartottunk fontosnak, mert Tarnazsadány már nagy része cigány, sőt, majdnem mind, és nincs olyan, aki ezt leírja, vagy megírja, vagy ezt a történetet továbbadja. Nagy ambícióval indultunk neki Botos Józseffal, nagyon sokat dolgoztunk, nappallát éve, támogatás nélkül, önerőből.
0: Mikor jöttek be a cigányok a faluba?
2: Hát könyv szerint mondom, az 1700-as években jöttek be, és három cigányasszonytól származik az egész Zsadány. Persze utána jöttek be, meg vándoroltak be.
0: Tehát három nagy családtól?
2: Három nagy család, így van. Tehát nagy volt az összetartás a magyarok meg a cigányok között. Tehát egymást segítettünk. Cigányok munkával, ahol tudtak segíteni. Például cigánytelepen laktunk, volt az a tó, és ott laktunk a vályok gödör szélein. Ott építettünk ilyen sárból, ilyen vályokból kisebb házakat.
0: Ma milyen az élet itt Tarnazsadányon?
2: Egyre többen járnak dolgozni, egyre több diplomás van. Már szakma nélkülnek is nagyon vannak.
0: És mit szól, hogy cigány ember a polgármester?
2: Hát a polgármester ahhoz tud segíteni. Segíti a sportot, segíti a továbbtanulásokat, indít tanfolyamokat, indít. Ezek a dolgok, amiket így csinál, nagyon nagy ambiciózus embert ismertem meg benne, nagyon-nagyon. Fiatal ellenére elképesztően nagy dolgokra képes. Még egy ilyen polgármester nem volt cigány, magyarban se, de ilyen nem volt.
1: Menjünk be és megmutatom a második otthonomat. Itt vannak a kollégáim, akikkel a nap több részét eltöltöm. Majdnem ugyanannyit, mint otthon. Bemutatnám a gazdálkodó részt és a pályázatkezelő részt. Balázs Nikolettot megörököltem, még az előző polgármesterből nagyon büszke vagyok, hogy itt maradt is, hogy velem dolgozik együtt. Molnár Sándor kollégám kezeli a pályázatokat gyakorlatilag. Nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, mert a rengeteg újítás és a település fejlesztés az ő kezén keresztül megy át gyakorlatilag.
0: Sok mindent sikerült pályázati pénzekből szépíteni, meg felújítani?
1: Ebben a másfél évben igen intenzíven tudtunk dolgozni, hála Istennek. közösségi terek újultak meg, valamint olyan közösségi szolgáltatásokat, mint például a falugondnoki szolgálat, vagy például az időskorúak ellátását. Önnek köszönhetően egy falubusz sikerült gyakorlatilag most egy közel 20 millió forintos pályázatot elnyerni, ami ugyancsak Sándornak köszönhető, mert az adminisztratív feladat nélkül ez nem valósulhatna meg. Most jelen pillanatban a szociális osztályon vagyunk. Itt ez az osztály nagyon fontos a település számára. Itt megy át ugye a gyermekvédelmi támogatások, a szociális támogatások gyakorlatilag. Itt egy személyes kötődést meg szeretnék említeni, amire nagyon büszke vagyok. Dobi Andrea volt az én óvónőm, és hála Istennek, igen, a pályám innen indult el gyakorlatilag, és külön büszke vagyok arra, hogy vele dolgozhatok együtt, egy megtiszteltetés számomra, hogyha szabad így fogalmazni. Elhoztalak benneteket a Magyar Máté Szeretett Szolgálati jelenlétpontjára. Szerves része a településnek. Az önkormányzatot nagyon sok mindenbe ki tudják egészíteni, mint szociális részen, akár oktatás részen, egészségügy terén. Úgyhogy nagyon fontos a jelenlétpont Tarnozsadánya. Fontos is egyébként szerintem az, hogy egy ilyen szervezet, egy ilyen múltú és ilyen jelenű szervezet, aki ennyi generációt át tud ölelni gyakorlatilag a településen, hogy jó kapcsolatot ápoljon a helyi vezetőkkel, konkrétan nem csak a polgármester, hanem minden egyes képviselőtaggal, vagy akár apparátus dolgozókkal. Elengedhetetlen egyébként a hatékonyság szempontjából is az, hogy nem működjünk jól, és nem működjünk mindennapos szinten együtt.
0: Ezt gondolom, hogy ezt a helységet is az önkormányzat biztosítja?
1: Így van. Így van, így van.
0: Tehát azzal is hozzátok.
1: Így van, ez teljes mértékben önkormányzati ingatlan.
3: Budapest CV-ben a 8. kerületben működő Biztos Kezdet Gyerekház a 3 évesnél fiatalabb kisgyermeket nevelő családokat várja, ahol a szülők a gyermekeikkel együtt vehetnek részt a foglalkozásokon, biztosítva a szabad játék lehetőségét is. A hetente ismétlődő foglalkozásokkal, illetve külső szakemberek részvételével biztosítja az intézmény a gyermekek fejlettségéhez igazodó komplex fejlődési programot. A foglalkozáson való részvétel ingyenes. Mindenről Pusztainé Bártfai Edit, a gyerekház vezetője mesél. Milyen céllal alakult meg az intézmény?
4: Üdvözlök mindenkit! Én a Budapesti Gyerekháznak vagyok a vezetője, mert hogy Magyarországon nem ez az egy intézmény működik, hanem több mint 150 gyerekház működik az országban. Budapesten egyébként ez az egyetlen. És hogy miért jött létre? Hát ennek egy egészen 2000-es évek elejé múltja van. A Biztos Kezdet programnak az volt a célja, hogy segítsen azoknak a gyerekeknek, akik hátrányos helyzetű családokba születnek bele, ezért eleve hátrányokkal indulnak az életben, és egy a legkorábbi életszakaszban kapjanak segítséget. Akár a fejlődési megtorpanásokban, akár a családon belüli megsegítésben, úgy, mint mondjuk egy ingergazdag környezet biztosításával, vagy akár a szülő-gyerek közötti kapcsolatnak a megerősítésével. Mert hogy én azt gondolom, hogy az az egésznek a célkitűzése, hogy egy biztos alapot kapjanak a gyerekek ahhoz, hogy biztos jövőjük lehessen később.
3: Hozzátok ugye 0 és 3 éves kor között mehetnek a gyerekek. Ti egy picit, ha mondhatjuk ezt, a játszóház és a bölcsödek között vagytok. Szervezetileg a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödékhez tartoztok, de annyiban más ez, mint egy bölcsöde, hogy itt végig jelen vannak a szülők a foglalkozásokon. Így a kettő közt kell ezt elképzelni, hogy foglalkozások vannak, kicsit irányítottabb programok is, szabad játék, de végig mindkét szülő is akár ott lehet.
4: Igen, tökéletesen elmondtad. Amikor egy anyuka bejön hozzánk, aki még nem járt nálunk, akkor szoktam is neki azt mondani, hogy úgy képzeld el ezt a helyet, mint egy bölcsi és egy játszóház. És hogy pont abból a jellegéből adódik ez a kettő. Egyrészt, hogy mi ugye a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék tagintézménye vagyunk, és alapvetően a programban résztvevő gyerekek, a 3 éven aluli korosztályba tartozó gyerekek, és igyekszünk úgy felépíteni a programjainkat, a foglalkozásainkat, illetve a napirendünket, ami ennek az életkornak megfelelő. És hát abból a jellegéből, hogy a szülő végig jelen van a gyermekkel, ebből kifolyólag pedig van az a jellege, hogy mint egy játszóház működik. Nyilván itt megvannak, ahogy mondtad te is, a szabadjáték tevékenységek, a foglalkozások, ami ebben az életkorban nem igazán nevezhető irányított foglalkozásnak, de valamennyire mégis egy szervezett tematika szerint működik. Én azt szoktam mondani, hogy felkínáljuk az együtt játszás lehetőségét, az együtt tevékenykedésnek a lehetőségét, és bármikor be tudnak csatlakozni a gyerekek és a szülők egyaránt, de hogy megvan a választási lehetőségük, és egyébként azért szoktak élni vele.
3: Hozzátok csak szociokulturális hátrányokkal érkező gyerekek, családok mennek vagy mehetnek, vagy olyan átlagos helyzetben lévő családok is, akik esetleg közösségre vágynak, anyukákkal való kapcsolódásra vágynak?
4: Az egyik anyuka elmondta, hogy azért jó a gyerekház, mert mindenki azt kapja, amire szüksége van. Bárki, aki a 8. kerületben él, és nevel 3 éven aluli gyermeket, aki még nem jár bölcsödébe, az látogathatja a gyerekházat, és igénybe veheti a szolgáltatásokat. És az már igazából ilyen módon a mi feladatunk, hogy azt felmérjük, hogy a családoknak mire van szüksége igazából. Nagyon fontos az, hogy egy bizalmi kapcsolat alakuljon ki, mert akkor olyan dolgokban is tudunk segítséget adni, vagy akár mi is tudunk segítséget kérni a társszervektől, az együttműködő partnerektől, amikben mi már nem vagyunk kompetensek, viszont a családnak szüksége van. Tehát ezért fordulhat elő, hogy bejön hozzánk olyan anyuka vagy olyan szülő, akinek mondjuk közösségre van szüksége, és mondjuk nem küzd olyan súlyos problémával, és előfordulhat az is, hogy ugyanezzel a szülővel párhuzamban, ugyanabban az időben megjelenik olyan szülő, akinek mondjuk anyagi problémái vannak, akinek mondjuk több generáción át öröklődött a munkanélküliség a családban, vagy nagyon fiatalon vált édesanyává, vagy állami gondoskodásban nevelkedett. Nálunk hál' Istennek ilyen szempontból nagyon vegyes a bejáró szülőknek, családoknak az összetétele, mind iskolai végzettség, mind etnikai hovatartozás tekintetében.
3: Tehát akkor magyarok, cigányok, mindenféle család megfordul nálatok.
4: Így van, így van. Így
3: Hány
4: van.
3: Család jár most hozzátok?
4: Azt hiszem, hogy most egy ilyen 32 gyerek van nálunk regisztrálva, akik egy hónapban legalább egyszer megjelennek nálunk, de igazából akiket rendszeresnek mondhatunk, ezt nekünk egyébként egy jogszabály határozza meg, hogy ki számít rendszeres igénybevevőnek. Nagyjából olyan 10 és 15 család között mozog azoknak a száma, akik rendszeresen bejárnak hozzánk. Heti lebontásban mondjuk hetente 2-szer, akár 3-szor is, de van olyan, aki minden nap bejön. Ez attól is függ, hogy éppen mondjuk milyen időszak van, mennyire beteges az időszak, tehát hogyha beteg a gyerek, akkor nyilván nem fog tudni bejönni a család.
3: Csak a 8. kerületben élő családok vehetik igénybe a ti szolgáltatásotokat. Az a gyerekháznak a feladat, hogy felkeresse ezeket az adott esetben hátrányos helyzetű családokat, vagy ez a szülők dolga, hogy megkeressék a biztos kezdett gyerekházat, hogy van egy ilyen is ott a kerületben, ahol fejleszteni lehet a gyermekeket?
4: Mi csak a 8. kerületre koncentrálódunk, nem is tudnánk egyébként nagyobb területet ellátni. Amellett, hogy egyébként 7 állami bölcsőde működik a kerületben, mi vagyunk a 8. tagintézmény, így is sok az a gyerek, akinek mondjuk segítségre van szüksége, ez bármilyen oknál fogva lehet, és hogy nem tudnánk még nagyobb területet lefedni. A jogszabály, ami szerint működik az ország összes gyerekháza, az első pontok között foglalja magában, hogy a gyerekházban dolgozók feladata a szociokulturális hátránnyal küzdő családok felkeresése és a szolgáltatások igénybevételének az ösztönzésére. Azonban ez azért nálunk nyilván egy a fővárosban lévő ilyen sűrűn lakott területén nehéz megtalálni azokat a családokat, akiknek esetleg szükségük van a gyerekházra. Ezért szoktunk olyan programokat szervezni, amik lehetőséget adnak arra, hogy minél több családot elérjünk. Hogyha pedig kapunk információt akár a védőnőktől, akár a családsegítőktől, akár mondjuk egy már hozzánk járó családtól, ezeknek a jelzéseknek köszönhetően akkor ki tudunk menni az adott családhoz, és akkor meg tudjuk neki mutatni, fel tudjuk kínálni a szolgáltatásokat, és akkor tudjuk ösztönözni, hogy jöjjön hozzánk. Mindig az a nehéz, amikor a küszöböt átlépik. Tehát, hogy onnantól kezdve, ha már belép valaki hozzánk, azt gondolom, hogy egy olyan közösségre talál, ahol jól tudja magát érezni és elfogadásra talál. De addig ez egy feladat.
3: Ahogy említetted is, azért a hátrányos helyzetű családoknál jellemző az, hogy egy picit nehezebb, igen, áttörni azt a határt, hogy a bizalom meglegyen. De ti ugye nem csak a programokkal, meg a foglalkozásokkal dolgoztok, hanem a személyiségetekkel is. Tehát igen. Annak kell nagyon erősnek lennie, és nagyon átütőnek, hogy már ott te abban a pillanatban be tud őket vonni, még ha nem is látják a gyerekházat, a játékokat, az épületet.
4: Szerencsém van, mert én azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, meg vagyunk, és jó emberekkel veszük körbe magunkat. Én azt gondolom, azzal, hogy én is és a kollégáim is megküzdöttünk a magunk életében sok hátránnyal, a saját bőrünkön tapasztaltuk esetleg akár a hátrányos megkülönböztetést, akár a szegénységnek egy-egy részletét, azzal nagyon is tudunk úgy alkalmazkodni, együtt érezni, és kicsit hasonulni azokkal a családokkal, akik mondjuk jelen pillanatban nehéz helyzetben vannak. A bizalomnak a kialakítása az valóban nagyon fontos és lényeges dolog. És ilyenkor én mindig abból indulok ki, hogy ha én lennék abban a helyzetben, akkor nekem mi lenne jó. És nagyon sok esetben van az, hogy nem biztos, hogy mondjuk egy jól felszerelt játszószoba fogja meghozni azt az áttörést, hogy akkor itt most megbízhatnak bennem, hanem egyszerűen az, hogy van valaki, aki első perctől kezdve szimpatikus nekem, és azt érzem, hogy megbízhatok benne. És azt gondolom, hogy ez valahol így ösztönből jön, nekünk nem kellett tanulni. Hogy ez hogy alakult így, hiszek a csodákban, és azt gondolom, hogy mi ott, akik együtt vagyunk, a gyerekház volt az, ami összehozott minket, tehát hogy ez egy olyan hely, aki oda belép, az úgy egy életre szóló dolgot kap, ami tényleg végigkíséri az útján. Szóval, hogy mi is alakulunk a szülők által, és azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy olyan dolgokban történik meg változás egyébként, amit mérni lehetne ilyen rövid távon, hanem hogy ilyen apróságok, egy-egy gesztus, egy mondat, amit mondjuk korábban nem mondott még a szülő. Mi jelen vagyunk, és teljes mellszélességgel azon vagyunk, hogy a gyerekeknek a lehető legjobb életük legyen, és hogy ehhez igyekszünk minden olyan alapot megadni, ami kell, hogy egy biztos jövőjük lehessen.
3: Akkor nálatok ugye nem egy statisztikában konkrétan kimutatható eredményről beszélünk, hanem olyan dolgokról, hogy esetleg az is egy rész siker lehet, hogyha előző héten a szülő még nem vett részt a foglalkozásban, következő héten már van bátorsága, és oda megy, és van kedve hozzá.
4: Rövid távon én azt gondolom, hogy ezekből lehet akár építkezni is, és erre lehet építeni is, és nyilván hosszú távon lehetne egy olyan statisztikát nézni, hogy azok a gyerekek, akik részt vettek a gyerekházban, mondjuk hogyan tudnak teljesíteni akár iskolában, vagy akár az, hogy a szülő milyen támogatást kapott mondjuk a gyerekházban, és hogy az mennyire van hatással mondjuk a gyerek iskolai teljesítményre, vagy az iskolában való motiválására. Én azt gondolom, hogy attól tudok én gyerekként majd sikeres felnőtté válni, ha van mellettem legalább egy olyan felnőtt, aki a támaszom lehet. És itt nem feltétlenül mindig az anyagi dolgokról kell gondolni, hanem egyszerűen mondjuk azt, hogy ha már a szülő tudja azt, hogy azzal, hogy a gyerekét támogatja, és tudom, hogy hova lehet menni mondjuk segítséget kérni egy korrepetáláshoz, már az is ilyen módon mérhető dolog, hiszen a gyerek tanulmányi eredménye fog fejlődni. De ezek nyilván hosszú távon kimutatható dolgok, legyen szó akár mondjuk egy tanodáról. És most ezt azért is említem, mert hogy ugye a biztos kezdett gyerekház és a tanoda ma Magyarországon gyermekek esélynövelő szolgáltatásaként van jelen. Ezek azok, amik hozzásegítik a gyereket ahhoz, hogy sikeresebb jövőjük legyen.
3: Mondhatjuk akkor, hogy ez ilyen kétirányú segítség, ugye nyilván ti rengeteget segítetek a családoknak és a gyerekeknek, de ti is tudtok ezek szerint visszatöltődni, és kaptok az anyukáktól, szülőktől megerősítést, szeretetet.
4: Szerintem anélkül nem is tudna működni. Ha csak mi pakolunk bele, akkor egy idő után kiégünk. Én 2015 óta dolgozom a Józsefvárosi Gyerekházban, és 2019 óta vagyok a vezetője. Szerintem ez idő alatt, hogyha én nem tudtam volna töltekezni ezekből a visszajelzésekből, akkor már rég ott hagytam volna, és nem csinálom. De hogy még mindig van benne szépség, még mindig van benne olyan dolog, amitől azt tudom érezni, hogy a gyerekház a harmadik gyerekem, ahogy a kollégák szokták mondani.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádióvo sajsunen perománi síb. Muruanav, Kvalla Gábor. Sziek patyiváli románi romnyi, Andi Kalocsa. Lako románónav, Cuni. Sukáre szopre barárdasz peszke savorán. Szaszítjile ande maskarutne tajande opruni iskoli. Agyeszla sajsunen. Palakadió kunhegyesi ferópen eljek szkúrtó paramicsa. Szarra kagyila sziluma.
4: Lássatom már, hogy ezt kalocsak iszim. Starvart és társóvé, persengi szím, stársavra szím a murorom gázsói. Ilyek pincér kinyak készíti lesz, egy kávéri búgyék érél, murosávok kának pöbersezt érettség iszi, majd úrkam meltes alteszít jól, most deltes út ilyen lesz, jogokam meltesít jól, nagyon lássi gógyészi lesz, nagyon mistoszít jól, hogy a versávói, szimajék stári persengot színó, Kodan de voda pírel, meg kéreszim lesz a szimmat ujjon okura. Lengot ad birkózó voj, ha vivon pírem birkózni, férjakánko maj báreszke págó lesz kovaszt, kodó csizan eltezsál, jékurko kajszasz pegversenyi, anglunok kérti lesz múló cinónokó. Aranyér mesó, egy ez palé, andó szegedinói, Csizsán a vakának cseredményen elkére, de nem nagyon mista birkózin, mondi skolapíren, nagyon mista szityára lelenk idé, gogya verály. 100 euró a bajnokó, 111-szeres magyar bajnokó. Mange nem grocsa csodat, 100 kobarárd, ezt ma amikor most hova 100, de grasztinca foglalkozik, az perdele dunyara bés a 100 túlmúlt, kanasé úr szimasz, de sőjékéből se szkiszimasz kanavila mondi kalocsát ebés az. Kádé abba változik szárda, számára trajóké, laszte pölmúra mostó volt, adnak kádé bánia számince szarszotrogú szárdino, számas októ zséne prál, stár zséne számas csacsé, majbút mostó hova, na számé, csizsanám meccselású trajó lesz a, de stáre bérsengi szimaszkana náslém, tarké, nasz magém is tokére, de supánzsa bérsengi szimaszkana pári szimasz, Szimszász meg se jóri, nagyon térnak ki, vikatka, vikutka, hántorikat is szártam, ami nasz, ami tanlasz a kajszó barára vla. Valakó, de kétáni tordjén, amik ki káveri romész, a katerkodó szima palek se jóri, de kodó karambolózik szártász, nagyon térni szimasz, bistáj dobér, senki kana voj múlasz. Oktober skorkóri trai szárdem, búgyiké rossz, nagyon pári búgyiké rossz. Andom almo, Lesz a kolóhoz imasz.

Hát Kati tervozima, hogy addig te delmosunto del zur, hai sa si pe mig baran mu resa ura. Mig žena van dalende vare so manušente faragi, hoj na kade te baren upre sarso me barile mu pre. Hoj ta vele je vevo. Kado inke muro ohaj, hoj te žena vde rutile, te sitjon, te fele vedin. Ma je kuja vera ta ven sarme, na kasa vosi kotero te čalado šo din sarso, me tele čalado šo di sardem. Mruše bi šte paže beršengi ma sinita ci rumeste na in ke vi kodi si ti las du isak mesila. Vende glato šo haj a kanak šu ta stile kaveri škola pedikura manikur. Haj vende izlet vezető ivo. Kérem, hogy kátendik a locsándik sörözőből. Nagyon kamella, becsületes vagy, és nagyon-nagyon ándé fogad is szárt a kadó társaságon, de szóztaszik.

Kurkadongriko rádió vosszas perumáni síb. Pejek kurkoduvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: Милі послухачі, наш нижний програмся скінчив. От здравка тут вас Іштван Пор, звукмайстер, і я на Фабія, редакторка. Чуємося о тиждень, а поки меркуйте на ся, будьте здорові.
1: A Duna Media Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV-ek. Izhatovlenno zo spoverenosti Duna Media Szolgáltató Non-Profitnoje Zakrytoje Akcionernoje Obszestvo. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandić Predrag.

Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, ezúttal Pécsről, amelynek célja, hogy bemutassa a nemzeti és etnikai kisebbségek gazdag zenei kultúráját, világát. Mai műsorunkban a szerb népdalok egyik kiemelkedő előadóját, Nedeljko Bjelkicet mutatjuk be, aki nem csak a szerb népzene bárgya, hanem a boszniai szerbdalinkák polgári énekek kiváló előadója is. Énekesi pályafutása népszerűsége több mint 5 évtizede töretlen, nem csak mint énekes, hanem mint zeneszerző is bizonyított, számos sláger szerzője. Magyarországon több ízben vendégszerepelt nagy sikerrel. Mai műsorunkban tehát Nedeljko Bjelkicet mutatjuk be, az ő dalaiba, gazdag repertoáriába kínálunk önöknek betekintést. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándics Predrág.

az élet az évek múlásáról énekelt Nedeljko Bilkić, aki 1941. március 3-án született a boszniai Bugojno városában. Édesapját korán elvesztette, a II. Világháborúban esett el, így aztán a rendkívül muzikális édesanyja nevelte fel, akinek testvére is muzsikusok voltak. Így Nedeljko az ének a dalvilágában nőtt fel, közben elvégezte a középiskolát, Kragujevacon pedig a gépészmérnöki karon szerzett diplomát. Alig, hogy Belgrádba érkezett, jelentkezett a belgrádi rádió audíciójára, majd fellépett Szafet Iszovics ismert bosnyák énekes koncertjén. Ő volt az, aki bátorította és azt tanácsolta neki, hogy képezze a hangját. A szakmai segítség végül Mezetova Anita operaénekestől érkezett. 1965-ben az Ilidzsa Fesztiválon a Ne pítej me stara majko, azaz Ne kérdezzen édesanyám című dallal lépett fel, és győzött.

A már említett Ilicsa fesztiválon Nedeljko Bilkić 7-szer nyert, de 2-szer győzedelmeskedett a belgrádi Szábor fesztiválon. 2-szer választották az év énekesének, 1968-ban és 1974-ben, illetve ő volt az első az esztrád művészek között, aki aranymikrofon díjat vehetett át 1968-ban. A több mint 50 éves énekesi karrierje alatt 30 albumot és 80 kislemezt jelentetett meg. Több mint 300 dal szerzője, számos szerzeménye ma is örökzöld dallamként maradt fenn más esztrádművészek előadásában. A következő percekben hallgassuk meg Nedeljko Bilkić ismert slágerét, az Ima jedna krčma u planini című dalt, azaz Létezik egy kocsma a hegyekben.

0: Nedejko Bilkic többször járt Magyarországon, Budapesten, Szegeden és Pécset is fellépett. Amikor a művészetéről faggattuk, csak ennyit mondott.
1: A dalnak köszönhetően én többször körbeutaztam a világot. Ha gépészmérnök maradtam volna, valószínű, nagyon keveset láttam volna belőle. Eljutottam volna Triestig vagy más közeli városba. Így viszont voltam Japánban, Ausztráliában, Amerikában, Kanadában. Egy biztos, majdnem, hogy minden olyan helyet megjártam, ahol szerbek élnek. Én mindig azon voltam, hogy szívvel, lélekkel énekeljek. Hogy magunkat, de a népünket is szórakoztassuk, boldogítsuk. Egy igazi énekest ez kell, hogy vezéreljen.

Az élet az, amely írja, alkotja a regényt, énekelte Nedeljko Bilkić, akinek felesége Dušica Bilkić is ismert népdalénekes. A következő percekben következzen tehát a Bilkić házaspár.

0: Esmao Sevdahu. Egy szép éneket hallottak a Sevdahról, azaz a szerelemről, szeretetről. A specifikus bosnyák polgári dalokat Nedeljko Bilkić is szívesen énekli.
1: Szívesen éneklem a Sevdalinkákat. Boszniai városi polgári énekekről van szó. Ami az afroamerikaiaknál a jazz, az a bosnyákoknál a Sevdalinka. Az énekek magukban hordozzák a szerelmet, de az élet tragikumát is. Mindent, ami az életünkkel együtt jár. És bármely népről beszélünk, akár a bosnyákról vagy szerbről, az mindig az éneken keresztül igyekezett az érzelmeit közvetíteni.
0: Mondta a boszniai születésű énekes, akit mindenhol szeretet vesz körül. Számára a családja, felesége, fia és unokái az elsődleges, és természetesen a népdal, amely nélkül nem tudna meglenni.

Kedves hallgatóink, Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Nedeljko Bilkicet, a szerb és bosnyák népdalok kiváló előadóját, aki bízunk benne, hogy dalaival még sokáig fogja örvendeztetni a nagyszámú publikumát. Kívánunk neki további sikereket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Mándić Predrágot hallották.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-múzicski magázin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.